gelegi. Emeten ezt egy gyömbbe is, gyömbbe is. Yo. Amik a mozú, gelegi zúvé. Love the band, amely ne nási gúrngina. Amik a mozú. Yo, low, low, yo. Yeah. Bátelesi.